blasting Hawaiian noises. You

0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Közterületekre vezénylik a rendőröket, kiterjesztenék a kattát, napos időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Több mint 200 rendőrt vezényelnek át a közterületekre. Átalakítja a kormány a védett létesítmények és a külképviseletek őrzését. Novembertől több feladatot a honvédség vesz át a készenléti rendőrségtől, a külképviseletek védelmét pedig teljes egészében katonák látják majd el. A változtatással összesen 219 rendőr szabadul fel, akikkel ezentúl a közterületeken találkozhatunk. Több kiemelt épületnél, köztük az Országháznál és egyes minisztériumoknál ugyanakkor továbbra is a készenléti rendőrség teljesít szolgálatot. A katta széleskörű kiterjesztésén dolgozik a kormány. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a kattázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, illetve a jogosultak körét is kiterjesztenék. Hozzátette, a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is rendeznék. Emiatt a katta havi adóját is emelni kell. Az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelnék a kisadózó vállalkozások tételes adójánál. Nincs gond a baba vizekkel, a Supermenta program keretében ellenőrizte minőségüket a Nébih. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott. Egy termék azonban a megengedettnél magasabb ásványi anyag tartalma miatt elbukott a teszten. Tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
2: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratórium vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomba hozott összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
1: Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Hosszan kitart még a vénasszonyok nyara. Ma túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. A déli délkeleti szél gyenge, mérsékelt marad, a hűvös reggelt követően délutánra 23 fokig melegszik a levegő. A következő napokban is melegedés érkezik, 24-25 fok körül alakulnak a nappali csúcsértékek, csapadék egyáltalán nem várható, a szél azonban olykor felélénkülhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Hamarosan érkezik a dízelesek kompenzációja, csökkentenék a várólistákat, kevés a dió idén. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Szerdán érkezik a dízel támogatás első részlete. 5000 forintot utalnak vagy kézbesítenek első körben, decemberig pedig összesen 20000 forint érkezik. A jogosultságot a NAVA jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben fizet. A pénz jogosultanként egy autó után jár. Az egyéni vállalkozók és az őstermelők is megkaphatják, az összeget bankszámlákra utalják vagy postán kézbesítik. Még idén elindul a 10 milliárd forintos program a várólisták csökkentésére. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter elmondta, elsőként azokon a területeken intézkednek, ahol a legtöbbet kell várni, például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Hangsúlyozta, a programnak legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia. Újabb területekre terjeszteni ki védelmi ipari együttműködését Németország és Magyarország. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter német hivatali kollégájával Budapesten tárgyalt, ahol az űripari és logisztikai együttműködés lehetőségeiről is egyeztettek. A tárcavezető szerint céljuk, hogy a jövőben több magyar vállalat kapcsolódjon be a védelmi ipari ellátási láncba. A két ország emellett folytatná a már megkezdett közös fejlesztéseket is. Jóval kevesebb dió termett idén a hazai ültetvényeken. A kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek.
2: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon, előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
1: Napsütéses, csak néhol felhős idő vár ma ránk, a déli délkeleti szél pedig alig mozdul majd, csapadék szinte kizárt. 23 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 10 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló kellemes napsütéses idő vár ránk. Front ma nincs felettünk, de a gyors melegedés sokaknál okozhat vérnyomás ingadozást, erősödhetnek a keringési panaszok, de koncentráltak, fáradékonyak lehetünk ma.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt kívánok, sziasztok! Ez itt a hónap utolsó hétvégi Rock reggele. A mikrofon mögött pedig Dandó Ádit halljátok. Szeptember 27-e van, a pontos idő 6 óra 8 perc, a névnapjukat pedig ma az Adalbertek ünneplik. Isten éltesse őket sokáig! Ezen a hétvégén a szeptember 17-én elhunyt Deák Bill Gyulára emlékezünk. Így a legjobb rockzenék mellett minden órában többször is felcsendülnek a hozzá köthető dalok. Rajta kívül pedig még velünk lesz a Kiss, érkezik a Whitesnake, és zenél majd a Poison is. Ez pedig a Bon Jovi és a Runaway.

Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Fél hét előtt járunk 5 perccel. Ez itt a Deák B. Gyula emlékhétvége. A mester 1985-ben hagyta el a Hobo Bluesben sorait, és a következő évben napvilágot látott második szóló lemeze. Ennek elkészítésében a Kormorán volt segítségére, az anyag pedig a Mindhalálig Blues címet kapta. Erről szól most a következő dal, amiben Bill kapitány visszatekint a magyar rock elmúlt 20 évére. Szóljon hát az utalásokkal teletűzdelt Mindhalálig holnap.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Közterületekre vezénylik a rendőröket, kiterjesztenék a kattát, napos időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Több mint 200 rendőrt vezényelnek át a közterületekre. Átalakítja a kormány a védett létesítmények és a külképviseletek őrzését. Novembertől több feladatot a honvédség vesz át a készenléti rendőrségtől, a külképviseletek védelmét pedig teljes egészében katonák látják majd el. A változtatással összesen 219 rendőr szabadul fel, akikkel ezentúl a közterületeken találkozhatunk. Több kiemelt épületnél, köztük az országháznál és egyes minisztériumoknál ugyanakkor továbbra is a készenléti rendőrség teljesít szolgálatot. A katta széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a kattázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, illetve a jogosultak körét is kiterjesztenék. Hozzátette, a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságát is rendeznék. Emiatt a katta havi adóját is emelni kell. Az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelnék a kisadózó vállalkozások tételes adójánál. Nincs gond a baba vizekkel, a Supermenta program keretében ellenőrizte minőségüket a Nébih. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott. Egy termék azonban a megengedettnél magasabb ásványi anyag tartalma miatt elbukott a teszten. Tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
2: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratórium vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomba hozott összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
1: Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Hosszan kitart még a vénasszonyok nyara. Ma túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. A déli délkeleti szél gyenge, mérsékelt marad, a hűvös reggelt követően délutánra 23 fokig melegszik a levegő. A következő napokban is melegedés érkezik, 24-25 fok körül alakulnak a nappali csúcsértékek, csapadék egyáltalán nem várható, a szél azonban olykor felélénkülhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM. Bő 10 perccel járunk 7 óra előtt, és ma még egész nap a szeptember 17-én elhunyt Deák Bill Gyulára emlékezünk. Bill kapitány 1984-ben dobta piacra első szóló lemezét, a Rossz Vér című albumot pedig tulajdonképpen tekinthetjük egy hobo bluesband korongnak is. A zenészek és a szerzők ugyanis ugyanazok, így nem csoda, hogy felkerült rá a most következő tétel, közép-európai hobo blues 3 címmel.

0: 93.9 Rock FM.
1: A Deák Bill emlékhétvége következő óráját a Hobo Blues Band 1981-es filmjének azonos című betétdala nyitja. Jön a kopasz kutya.
2: Kopasz kutya!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: Hamarosan érkezik a dízelesek kompenzációja, csökkentenék a várólistákat, kevés a dió idén. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Szerdán érkezik a dízel támogatás első részlete. 5000 forintot utalnak vagy kézbesítenek első körben, decemberig pedig összesen 20000 forint érkezik. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben fizet. A pénz jogosultanként egy autó után jár. Az egyéni vállalkozók és az őstermelők is megkaphatják, az összeget bankszámlákra utalják vagy postán kézbesítik. Még idén elindul a 10 milliárd forintos program a várólisták csökkentésére. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter elmondta, elsőként azokon a területeken intézkednek, ahol a legtöbbet kell várni, például a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtéteknél. Hangsúlyozta, a programnak legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia. Újabb területekre terjeszteni ki védelmi ipari együttműködését Németország és Magyarország. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter német hivatali kollégájával Budapesten tárgyalt, ahol az űripari és logisztikai együttműködés lehetőségeiről is egyeztettek. A tárcavezető szerint céljuk, hogy a jövőben több magyar vállalat kapcsolódjon be a védelmi ipari ellátási láncba. A két ország emellett folytatná a már megkezdett közös fejlesztéseket is. Jóval kevesebb dió termett idén a hazai ültetvényeken. A kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek.
4: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
3: Napsütéses, csak néhol felhős idő vár ma ránk. A déli délkeleti szél pedig alig mozdul majd. Csapadék szinte kizárt. 23 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 10 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló kellemes napsütéses idő vár ránk. Front ma nincs felettünk, de a gyors melegedés sokaknál okozhat vérnyomás ingadozást, erősödhetnek a keringési panaszok, de koncentráltak, fáradékonyak lehetünk ma.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép reggel, sziasztok! 7 óra 6 perckor, ez itt a vasárnapi Rock reggel. Én pedig Dandó Ádi vagyok. Ezen a hétvégén, a szeptember 17-én elhunyt Deák Bill Gyulára emlékezünk. A Hobo Blues Band és szóló karrierje felejthetetlen darabjaival, de rajta kívül nem sokára érkezik az AC/DC, itt lesz a ZZ Top, és énekel majd Alice Cooper is. Ez pedig a Smash Mouth és az All Star.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, 10 perc múlva 7:30, és folytatjuk tovább a Deák B. Gyula emlékhétvégét, amelyen ezúttal egy feldolgozással megyünk tovább. Kétségtelen, hogy a Hobo Bluesben munkásságára óriási hatást gyakorolt Jimi Hendrix zenei világa, így az ő interpretálását alapul véve rögzítették a Hey Joe című szerzeményt, természetesen magyar nyelven, a bemutatkozó nagylemezükön. Ez szól most, itt a 103.9 Rock FM-en.

jön a hóhér, mondd, hova mész. Ha jön a hóhér,

éled, nem nyugszik meg soha már. Soha már. Igen. Asszonyod alszik, de a szíved nem nyugszik.

0: Rock FM.
1: A folytatásban három úriember érkezik, akik öltönyben még coolabban festenek. A lányok pedig megőrülnek ettől az eleganciától. Az Easy Top legalábbis erről énekel. Jön a Sharp Dressed Man.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Rendbe teszik a laktanyákat, elektronikai eszközöket vizsgáltak át. Különleges akció lesz a Nemzeti Múzeumnál. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán kifejtette, több mint 30 helyszínen mintegy 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be. Felújítottak mosdókat, tantermeket, körleteket és legénységi épületeket is. Elektronikai cikkeket ellenőriz a Fogyasztóvédelmi Hatóság, az energiahatékonysági címkéket és a termékismertető adatlapokat nézik át. A vizsgálatok célja, hogy a vásárlók pontos és összehasonlítható tájékoztatást kapjanak a készülékek energiahatékonyságáról. Idén az okos telefonok, táblagépek, televíziók és monitorok kerülnek a középpontba. Az ellenőrzést a múlt évi vizsgálatok kedvezőtlen tapasztalatai is indokolják, mondta Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Az energiacímke meglétét, megjelentés helyét, formai tartalmi követelményét, illetve a termékismertető adatlapokat egyaránt vizsgálják a kollégáink. Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerrel, különböző háztartási és elektronikai cikkekre vonatkozóan, és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták, fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. Míg a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a bebáruházatnál 63%-nál merültek fel jogsértések.
2: Rendőrök, katonák, mentők vonulnak holnap a Nemzeti Múzeumhoz. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak egészen reggel 6-tól délig. Az egyenruhások egy földrengés következményeit szimulálják, például a műtárgyak biztonságba helyezését, valamint sérültek felkutatását és ellátását is gyakorolják. Ne lepődjünk meg tehát, ha holnap délelőtt a megszokottnál jóval több egyenruhással és katonai járművel találkozunk a múzeum környékén. Automata mérőbúját telepítettek a Velencei tóba. Az eszköz folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletét, oxigén és sótartalmát, az algásodásra utaló jeleket, így ha kell, gyorsan léphetnek a szakemberek. Az elmúlt évek szélsőséges időjárási viszonyai, az extrém hőség és a csapadék hiány miatt a tó kifejezetten sérülékeny állapotba került. Napsütéses, csak néhol felhős idő vár ma ránk, a déli délkeleti szél pedig alig mozdul majd, csapadék szinte kizárt. 23 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 10 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló kellemes napsütéses idő vár ránk. Front ma nincs felettünk, de a gyors melegedés sokaknál okozhat vérnyomás ingadozást, erősödhetnek a keringési panaszok, de koncentráltak, fáradékonyak lehetünk ma.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók, folytatjuk!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 3.48-kor továbbra is Deák Bill Gyula emléke előtt adózunk. Most egy 2008-as felvétellel. Ebben az évben ünnepelte ugyanis 60. születésnapját a mester, akinek ismét a Kormorán legénysége készített el egy nagyszerű lemezt. A stílszerűen a 60 csapás címet kapó korongról következzen most a címadó tétel. Itt a 103.9 Rock FM-en.

0: 9. Rock FM.
1: A hírek után folytatjuk a Deák Bill Gyula hétvégét, amelynek következő óráját az énekes első szólólemezének címadó tétele nyitja meg. Jön a rossz vér.

Műsorajánló. A rockzene gyászol, Deák B. Gyula a legenda távozott. De zenéi örökké velünk maradnak a Rock FM-en. A 103.9 Rock FM egy egész hétvégét szentel a blues királyának tisztelésére.

0: 99 Rock FM-en. Egy egész hétvégén át. Péntek déltől vasárnap estig. Deák Dildula emlékhétvége a 103.9 Rock FM-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Nagyobb biztonságban lehetünk a köztereken, változtatnának a katán, górcső alatt a babavizek. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Több mint 200 rendőrt vezényelnek át a közterületekre. Átalakítja a kormány a védett létesítmények és a külképviseletek őrzését. Novembertől több feladatot a honvédség vesz át a készenléti rendőrségtől, a külképviseletek védelmét pedig teljes egészében katonák látják majd el. A változtatással összesen 219 rendőr szabadul fel, akikkel ezentúl a közterületeken találkozhatunk. Több kiemelt épületnél, köztük az országháznál és egyes minisztériumoknál ugyanakkor továbbra is a készenléti rendőrség teljesít szolgálatot. A kata széleskörű kiterjesztésén dolgozik a kormány. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, illetve a jogosultak körét is kiterjesztenék. Hozzátette, a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is rendeznék. Emiatt a kata havi adóját is emelni kell. Az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelnék a kisadózó vállalkozások tételes adójánál. Nincs gond a babavizekkel, a Supermenta program keretében ellenőrizte minőségüket a Nébih. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott. Egy termék azonban a megengedettnél magasabb ásványi anyag tartalma miatt elbukott a teszten, tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
2: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratórium vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomba hozott összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők kápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
1: Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Hosszan kitart még a vénasszonyok nyara. Ma túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. A déli délkeleti szél gyenge, mérsékelt marad, a hűvös reggelt követően délutánra 23 fokig melegszik a levegő. A következő napokban is melegedés érkezik, 24-25 fok körül alakulnak a nappali csúcsértékek, csapadék egyáltalán nem várható, a szél azonban olykor felélénkülhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

reggelt kívánok, sziasztok! Ez itt 8 óra után továbbra is a Deák Bégyula hétvége, amelyben a szeptember 17-én elhunyt legendás énekes emléke előtt adózunk. Jönnek a hozzá köthető legnagyobb dalok, és természetesen a legkirályabb rockzenék is. Hamarosan velünk lesz a Metallica, jön a Pantera, és érkezik az Iron Maiden is. Ez pedig a Quiet Riot és a Metal Health Bang Your Head.

Rock zenék a 80-as évekből. Rock zenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rock zenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. És ugye, ahogy tudjátok, ezt a hétvégét Deák B. Gyulának szenteljük. Egészen évfélig a legjobb rockzenék között felcsendülnek Bill Kapitány legnagyobb klasszikusai. Most például egy 1982-es Hobo Blues Band felvétel következik. A csapat második, Oly sokáig voltunk lent című albumáról. A címadó tétel mellett olyan alapművek kaptak rajta helyet, mint a Kőbánya Blues, a Tetovált Lány, vagy a most következő Hosszú lábú asszony.

0: Rock FM.
1: A folytatásban érkezik egy Kings klasszikus, azonban ezúttal a Van Halen újraértelmezésében. 1978-ból szól a You Really Got Me.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Szerdán utalják a dízelesek juttatását, 10 milliárd jut a várólisták csökkentésére. Rossz az idő, rossz a dió. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Szerdán érkezik a dízel támogatás első részlete. 5000 forintot utalnak vagy kézbesítenek első körben, decemberig pedig összesen 20000 forint érkezik. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A magyar államkincstár automatikusan 4 részletben fizet. A pénz jogosultanként egy autó után jár. Az egyéni vállalkozók és az őstermelők is megkaphatják, az összeget bankszámlákra utalják vagy postán kézbesítik. Még idén elindul a 10 milliárd forintos program a várólisták csökkentésére. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter elmondta, elsőként azokon a területeken intézkednek, ahol a legtöbbet kell várni, például a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtéteknél. Hangsúlyozta, a programnak legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia. Újabb területekre terjeszteni ki védelmi ipari együttműködését Németország és Magyarország. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter német hivatali kollégájával Budapesten tárgyalt, ahol az űripari és logisztikai együttműködés lehetőségeiről is egyeztettek. A tárcavezető szerint céljuk, hogy a jövőben több magyar vállalat kapcsolódjon be a védelmi ipari ellátási láncba. A két ország emellett folytatná a már megkezdett közös fejlesztéseket is. Jóval kevesebb dió termett idén a hazai ültetvényeken. A kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek.
2: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a termés kiesés mértéke. Az április végi, május 1-i fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
1: Napsütéses, csak néhol felhős idő vár ma ránk. A déli délkeleti szél pedig alig mozdul majd. Csapadék szinte kizárt. 23 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 10 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló kellemes napsütéses idő vár ránk. Front ma nincs felettünk, de a gyors melegedés sokaknál okozhat vérnyomás ingadozást, erősödhetnek a keringési panaszok, de koncentráltak, fáradékonyak lehetünk ma.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók, folytatjuk!

0: 103.9 Rock FM, és folytatjuk tovább a Deák Bill Gyula hétvégénket, melynek során a szeptember 17-én elhunyt blues legenda emléke előtt adózunk karrierje legjobb dalaival. A Shortmost Bill kapitány 1999-ben megjelent 5. szólólemezének egyik lírai felvételével folytatjuk. A zenei részért a régi harcostárs Spók Egon, a szövegért pedig a magyar rock költőzsenie Horváth Attila felel. A Bored Blues Békességet című albumról szól. A Nem haragszom senkire.
1: Nézd meg az öreget!

0: Rock FM.
1: A vasárnapi rock reggel második fél idejét a Kormorán felvétele indítja el. 2010-ből szól természetesen Deák Bill Gyula közreműködésével. A Csak egyszer sírtam.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Újulnak a laktanyák, energiahatékonyságot vizsgál a fogyasztóvédelem, katonák, rendőrök, mentők vonulnak a Nemzeti Múzeumhoz. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán kifejtette, több mint 30 helyszínen mintegy 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be. Felújítottak mosdókat, tantermeket, körleteket és legénységi épületeket is. Elektronikai cikkeket ellenőriz a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az energiahatékonysági címkéket és a termékismertető adatlapokat nézik át. A vizsgálatok célja, hogy a vásárlók pontos és összehasonlítható tájékoztatást kapjanak a készülékek energiahatékonyságáról. Idén az okos telefonok, táblagépek, televíziók és monitorok kerülnek a középpontba. Az ellenőrzést a múlt évi vizsgálatok kedvezőtlen tapasztalatai is indokolják, mondta Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerre, különböző háztartási és elektronikai cikkekre vonatkozóan, és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták, fogyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. Míg a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a webáruházatnál 63%-nál merültek fel jogsértések.
1: Rendőrök, katonák, mentők vonulnak holnap a Nemzeti Múzeumhoz. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak egészen reggel 6-tól délig. Az egyenruhások egy földrengés következményeit szimulálják, például a műtárgyak biztonságba helyezését, valamint sérültek felkutatását és ellátását is gyakorolják. Ne lepődjünk meg tehát, ha holnap délelőtt a megszokottnál jóval több egyenruhással és katonai járművel találkozunk a múzeum környékén. Automata mérőbúját telepítettek a Velencei tóba. Az eszköz folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletét, oxigén és sótartalmát, az algásodásra utaló jeleket, így ha kell, gyorsan léphetnek a szakemberek. Az elmúlt évek szélsőséges időjárási viszonyai, az extrém hőség és a csapadék hiány miatt a tó kifejezetten sérülékeny állapotba került. Végül pedig néhány szó az időjárásról. Napsütéses, csak néhol felhős idő vár ma ránk, a déli délkeleti szél pedig alig mozdul majd, csapadék szinte kizárt. 23 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 10 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló kellemes napsütéses idő vár ránk. Front ma nincs felettünk, de a gyors melegedés sokaknál okozhat vérnyomás ingadozást, erősödhetnek a keringési panaszok, de koncentráltak, fáradékonyak lehetünk ma.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép reggelt kívánok, sziasztok! Ez itt a vasárnapi Rock reggel, én pedig Dandó Ádi vagyok. Ezen a hétvégén a magyar blues koronázatlan királyára, a szeptember 17-én elhunyt Deák B. Gyulára emlékezünk. De jönnek mások legjobb dalai is. Érkezik ugyanis a Survivor, itt lesz a Lynyrd Skynyrd, és zenél majd az AC/DC is. Ez pedig a Nirvana és az In Blues.

103.9 Rock FM, és a Deák Bill Gyula emlékhétvégén jöjjön a magyar rockzene egyik legnagyobb klasszikusa. A számot annó még a P-Box vitte sikerre a 80-as évek elején, akkor Radics Béla emlékének címezve. A 90-es évek közepén aztán készült belőle egy újabb verzió. Ezt a változatot Bencsik Sándor emlékére rögzítették, Bill Kapitány 2008-as szóló verziójában pedig már Cserháti Istvánnak is ajánlja a dalt. Ez a zöld, a bíbor és a fekete.

0: Radics Béla, Bencsik Samu, Cserháti Pityesz, s a többi magyar, aki elszállt, legyen neki könnyű a föld.
1: Rock FM.

103.9 Rock FM és a Deák Bilgyula emlék hétvégén ismét ugorjunk 1982-be, ugyanis Bill kapitány egyik legmeghatározóbb klasszikusa következik. A Hobo Bluesben második? Oly sokáig voltunk lent című albumáról. A címadó tétel mellett olyan alapművek kaptak rajta helyet, mint a Hosszú lábú asszony, vagy a most következő

0: FM.
1: Megyünk tovább egy újabb Hobo Plus Band alapvetéssel, méghozzá az 1983-ban megjelent Még élünk című anyag nyitótételével. Ez az Országút Blues. Jó!

Műsorajánló. A rockzene gyászol, Deák B. Gyula a legenda távozott. De zenéi örökké velünk maradnak a Rock FM-en. A 103.9 Rock FM egy egész hétvégét szentel a blues királyának tiszteletére.

0: péntek déltől vasárnap estig. Deák Dildul a emlékhétvége a 103.9 Rock FM-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: 200 rendőr vonul az utcákra, kiterjesztenék a katát, babavizeket ellenőriztek. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Több mint 200 rendőrt vezényelnek át a közterületekre. Átalakítja a kormány a védett létesítmények és a külképviseletek őrzését. Novembertől több feladatot a honvédség vesz át a készenléti rendőrségtől, a külképviseletek védelmét pedig teljes egészében katonák látják majd el. A változtatással összesen 219 rendőr szabadul fel, akikkel ezentúl a közterületeken találkozhatunk. Több kiemelt épületnél, köztük az országháznál és egyes minisztériumoknál ugyanakkor továbbra is a készenléti rendőrség teljesít szolgálatot. A kata széleskörű kiterjesztésén dolgozik a kormány. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, illetve a jogosultak körét is kiterjesztenék. Hozzátette, a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságát is rendeznék. Emiatt a kata havi adóját is emelni kell. Az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelnék a kisadózó vállalkozások tételes adójánál. Nincs gond a babavizekkel, a Supermenta program keretében ellenőrizte minőségüket a Nébih. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott. Egy termék azonban a megengedettnél magasabb ásványi anyag tartalma miatt elbukott a teszten. Tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
2: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratórium vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásvány, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalmazott összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők kápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
1: Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Hosszan kitart még a vénasszonyok nyara. Ma túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. A déli délkeleti szél gyenge, mérsékelt marad, a hűvös reggelt követően délutára 23 fokig melegszik a levegő. A következő napokban is melegedés érkezik, 24-25 fok körül alakulnak a nappali csúcsértékek, csapadék egyáltalán nem várható, a szél azonban olykor felélénkülhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép vasárnap délelőttöt, sziasztok! Ez itt a hónap utolsó hétvégi rock reggele, amelyben 10 óra után is Deák B. Gyulára emlékezünk. Jönnek a hozzáköthető legjobb dalok, és persze a legnagyobb rock klasszikusok is. Érkezik majd hozzánk a Kiss, jön a Def Leppard, és zenél majd az Alice in Chains is. Ez pedig most a Cream és a White Room. Itt a 103.9 Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, és ezen az egész hétvégén Deák Bill Gyulára emlékezünk. Bill kapitány 1984-ben készítette Rossz Vér című első szólólemezét. A Korongon egyetlen szerzemény kivételével minden dalt a Póka Egon, Tátrai Tibor, Földes László hármas jegyez. Ez az egy dal azonban Presser Gábor és Tuksán szerzeménye. Mi most ezzel folytatjuk. Ez a Ne szeress engem.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, és folytatjuk tovább a Deák Bill Gyula hétvégénket, melynek során a szeptember 17-én elhunyt blues legenda emléke előtt adózunk karrierje legjobb dalaival. A sort most Bill kapitány 1999-ben megjelent 5. szólólemezének címadó tételével folytatjuk, amelyben a régi harcostárs Pók Egon mellett olyan kiválóságok hallhatóak, mint Babos Gyula, Borlai Gergő vagy ifjabb Tornocki Ferenc. Ez a Bort Blues békességet. Itt a 103.9 Rock FM-en.

103.9 Rock FM. Gyönyörű szép vasárnap délelőttöt kívánok, sziasztok! Elstartolt a hónap utolsó rock reggelének utolsó 60 perce. 11 óra után is egészen éjfélig Deák Bél Gyulára emlékezünk. Jönnek az ő legnagyobb slágerei, és a legkirályabb rockzenék is. Ebben a 60 percben velünk lesz még a Soundgarden, jön a Thin Lizzy, és zenél majd a Slaughter is. Ez pedig a Guns N' Roses és a Knockin' on Heaven's Door.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Most pedig emlékezzünk Deák Bél Gyulára az egyik legnagyobb klasszikusával, ami a Rossz Vér című debütáló szólólemezén kapott helyet. 1984-ből szól a magyar rock történelem egyik legnagyobb alapműve. Ez a Felszarvazottak ballada.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es

103.9 Rock FM, és ennyi fért bele a hónap utolsó hétvégi rock reggelébe. Köszi, hogy ma is velem voltatok. Most átadom a szót Klamancsek Krisztiánnak. Vele nézhettek bele a rock lexikonba, délután 2-től pedig Schubert Krisztiánnál folytatódik a Deák Bill Gyula emlékhétvége. Velem legközelebb már csak októberben, jövő szombaton találkozhattok. Az elmúlt 6 órában Dandó Ádit hallottátok. Most pedig búcsúzóul még Deák Bill Gyula énekel. Ez a Kéne egy üveg bor.

műsorajánló. A rockzene gyászol, Deák B. Gyula a legenda távozott. De zenéi örökké velünk maradnak a Rock FM-en. A 103.9 Rock FM egy egész hétvégét szentel a blues királyának tiszteletére. Deák B.

0: péntek déltől vasárnap estig. Deák Dildula emlékhétvége a 103.9 Rock FM-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: A Rock Lexikon mai tervezett tartalma Sweet Love Is Like Oxygen. A Queen Double Play elmaradhatatlan az első órában. Itt hívom fel a figyelmet, hogy a második órában is lesz Double Play. Aztán a nevek között még az Aerosmith, George Harrison, az Omega vagy a Scorpions, és a felsorolás megint nem teljes. Klamancsek Krisztián vagyok, minden héten csak is a legjobbak. Ebben a két órában a zenei időutazás a beat rocktól a modern rockig, a populáris rocktól az alternatív rockig, ahogy ugye volt 90-es évek és az alternatív rock tomboló korszaka. De a mai adás más, és benne Bryan Adams és az első óra kezdő sikere 1996-ból, amikor az európai rock adók, illetve egyébként is a populáris rock adók úgy gondolták, hogy ez Európa egyik legjobb dala. Igazuk volt. Bryan Adams 90-es évekbeli karrierjének is kiemelkedő alkotása az, hogy the only thing that looks good

A csapat a Nickelback, a dal címe If Today Was Your Last Day. Mi lenne, hogyha a mai nap lenne az utolsó az életedben? És a rock lexikonban egy pici modern rock a Nickelbacktől, Chad Kroeger szerzeménye 2009-ből, és az amerikai rockrádiók hatalmas nagy kedvence ugyanebben az évben, a Nickelback pályafutása pedig a modern rock kategóriában ezekben az években 2009 és 2010 körül páratlan. Sweet és a Love Is Like Oxygen még megelőzőleg a klasszikus rock egyik kiemelkedő alkotása 1978-ból, ha már a páratlan alkotásnál tartunk, akkor a Sweetnek volt néhány, ez is, a Barroom Blitz is, és ezen kívül persze még sok minden más. A hármas blokkot és az egész rock lexikont a mai alkalommal Bryan Adams kezdte azzal, hogy The Only Thing That Looks Good On Me Is You, az 1996-os európai lista vezető sláger. Klamoncse Krisztián vagyok, minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a rock lexikonban, Queen Double Play feljövőben, a legendás csapat több évtizeden keresztül az elképesztő munkássággal, hogy a rajongók bőven tudják, hogy a Queen eredeti neve Smile lett volna, de nagyon jó, hogy inkább a királynő nevet választották maguknak. 1989-ben ilyenkor a lista vezető album Angliában a The Miracle, és erről a mega siker a Breakthrough. Miközben 1984-ben a betiltott videóklipes dal az I Wanna Break Free volt, Freddie Mercury nőnek öltözve, de bajusszal, és a többi csapattag is ugyanígy nőként viselkedett, a nő szervezetek tiltakoztak, egyéb szervezetek tiltakoztak, és az MTV nem volt hajlandó játszani a dalhoz tartozó videóklipet. Ennek ellenére, vagy éppen ezért minden idők egyik legnagyobb sikere a Queentől az I Wanna Break Free.

103.9 Rock FM. Indokolatlan jó kedv már pedig lehet ebben a két órában, hiszen hétről hétre csak is a legjobbak a rock lexikonban. Slágerlistás eredmények, érdekességek és a modern rock, a beat rock, a klasszikus rock, no meg a populáris rock is. A Bikini slágere 1985-ös, a szerzők között Nagy Feró, Trunkos András, illetve Németh Alajos ugyanúgy benne van, mint az énekes D. Nagy Lajos. És a Queen Double Play még megelőzőleg. Először is a Breakthrough az albumról, melynek címe The Miracle, a number one album a 80-as évek végén 1989-ben, és a szupersláger a Works albumról 1984-ből, Queen, I Want to Break Free. Ezzel a két slágerrel is beírták volna magukat 5 év távolságban a rock történelembe, de tudjuk, hogy előtte is és utána is szupersláger gyártottak 1991-ig, Freddie Mercury sajnálatos haláláig. És egy újabb hármashoz értünk már is, miközben Steven Tyler és az Aerosmith előadja a mostani hármas blokk legelején az 1993-as szuperdalt. Szinte minden évre jutott a 90-es évek elején egy-egy szuperdal, és akkor megint elő tudom hozni az MTV-t, vagyis a Music Television, mert valamiért a 90-es évek elején rendkívül favorizálták Steven Tylert és a csapatát. Olyan slágerekkel, mint a Crying, vagy a Crazy, vagy az Eat the Rich. 93 nyarán ez az egyik legjobb az amerikai rockrádiók szerint.

103.9 Rock FM és a Rock Lexikonban Omega, a dal címe Életfogytig Rock and Roll. 1981-es dalról van szó, és ekkor még nincs popkorszak, csak azért mondom az Omega esetében a popkorszakot, mert a 80-as években saját bevallásuk szerint nem születtek annyira jó felvételek, mint például a 60-as évek végén, vagy a 70-es években, mint komplett évtized. Bár nagyon sokan meg azt mondják, hogy az Omega populáris rock korszaka volt, hihetetlen jó, olyan slágerekkel, mint a Fekete Pillangó és az ehhez hasonló szuper alkotások. Tehát 1981-ben még nincs popkorszak, és az Omega nem vált stílust, legalábbis félig meddig. George Harrison még megelőzőleg, és egy óriási siker 1987-ből, ez pedig a popkorszak kellős közepe, amikor George Harrison jön, lát és győz, és visszatér például olyan dalokkal, mint a Got My Mind Set On You, vagy a When We Was Fab. A mostani hármas blokk legelején pedig még az Aerosmith. 1993 nyarán úgy gondolták az amerikai rock rádiók, hogy ez az egyik legjobb rock szempontból. A dal címe Eat the Rich. Még egy hármas blokk az első órában, és ha már a nagy ágyúknál tartunk, az Aerosmith méltó vetélytársa a 80-as, 90-es évek fordulóján, a Scorpions, mondjuk ők 1991-ben olyat alkottak, ami senki másnak nem sikerült, nyugat-német csapatból csak német csapat lett a 90-es évekre, de mindenki tudja a történelmi hátteret. Ha valaki mégsem, akkor ugye volt az NSK és az NDK, Német Szövetségi Köztársaság, Német Demokratikus Köztársaság. Történelmi jelentőségű tény a berlini fal lebontása, melynek kapcsán a változás szele elérte Európát, és ezen belül Magyarországot is. A legendás évek 1989, 1990, de még 91 is, amikor például a Független Államok Közössége megszületik, és a Szovjetunió több évtizedes fennállás után nincs többé. Olyan új államok keletkeznek a keleti régióban, mint Ukrajna, Belorúszia vagy Lettország. A változás szelét a Scorpions úgy énekelte meg, és úgy játszotta el, mint senki. Európában listavezető sláger 1991 nyarán, miközben az Amerikai Egyesült Államokban az eredetileg hard rock heavy metal ballada egészen a negyedik helyig jut a poplistákon. Íme a Scorpions és a politikai célzatú dal, a változás szele.

0: 93.9 Rock FM.
1: És a Rock Lexikonban is kell pár nap kikapcsolódás, legalábbis Hugh Lewis szerint, aki a csapattal a The News-zal előadta ezt a dalt 1991-ben. A Hugh Lewis and the News-ra jellemző, hogy a 80-as években a legtöbb szuper dalukat John Hornsby és Bruce Hornsby írták. Bruce Hornsbynak saját csapata is volt ez mellett, a The Range, de dalszövegíróként és zeneszerzőként is tevékeny volt, mint például a Hugh Lewis and the News esetében. 1985-ben amerikai listavezető a The Power of Love, 1986-ban a Stuck With You, 1987-ben pedig a Jacob's Ladder, és ezeket szinte kivétel nélkül mind-mind a testvérpár, John Hornsby és Bruce Hornsby írták. A Couple Days Off című dalt Hugh Lewis és Geoffrey Palmer írták, és ez már a 90-es évek munkássága. Deák Bill Gyula még megelőzőleg, és a Kóbor Angyal egy egészen különleges felvétel, ha valakinek ismerős volt, akkor persze Révés Sándor énekelte ezt a Piramissal, és a Rock Lexikon első óráját hamarosan követi a második. A mai alkalommal nagy ágyúk és szupersztárok újra a populáris rocktól, a klasszikus rockig, a beat rocktól, a modern rockig. A második órában Def Leppard és az 1983-as szuperdal Rock of Ages. A magyarok közül pedig jön a Dinamit, a dal címe Igazság.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rocklexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: A Rocklexikon második órájának tervezett tartalma Dinamit, Igazság, Sting a nevek között. Bon Jovi Double Play óriási meglepetésre, a legendás évszámok a Bon Jovi esetében 1989 és 1995, a részletek hamarosan. És az első órában is énekelt már Deák Bill Gyula, a második órában is fog a társak Tunyogi Péter, Varga Miklós vagy Vikidál Gyula, és a háttérben a zenekari kíséret a P-Mobil. Mit nevezünk szuperprodukciónak, ha nem ezt? Továbbá még Metallica, LGT vagy Michael Damian, és az 1989-es egykori amerikai listavezető David Essex volt az eredeti előadó, a dal címe Rock On. Klamancsek Krisztián vagyok, a második óra kezdődala a Def Leppard 1983-as dala. Ha valakinek ismerős az eredeti cím, a Rock of Ages, később a film is ugyanezt a címet kapta, vagyis mindörökké rock, legalábbis ahogy Magyarországon fordították. Ennek a dalnak is a zenei alapjai benne vannak a filmben, bár egy másik Def Leppard sláger a fő csapás irány, a Pour Some Sugar on Me. De ez most az 1983-as Rock of Ages. Montag, Lieben, Glauben, Glauben.

Gencse Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

A Rocklexikon második órájában Sting a nevek között, aki néha tudott rockot csinálni, bár ez erősen popba hajlott, már ott is rezgett a léc, amikor 1983-at írtunk, és az Every Breath You Take lett az év slágere, miközben erre mindenki azt mondta, hogy ez egy popdal. De előtte a Police éveken keresztül rockot játszott, igaz, hogy soft rock, populáris rock, de ettől még rock. Mint ahogy Sting szóló munkásságában is, ez a dal, If You Love Somebody, Set Them Free. 1985 nyarán az amerikai rockrádiók úgy gondolták, hogy ez az egyik legjobb. 1980-ban pedig mi magyarok gondoltuk a Dinamitról, hogy az egyik legjobb csapat, igaz, hogy csak egy-két évig működtek, de szuper csapatnak is hívhattuk volna őket, hogyha a vasfüggöny mögött lehetett volna ilyen kifejezéseket használni, például a Dinamit tagjaira. A dal címe Igazság. A második óra kezdődala pedig a Def Leppard és a Rock of Ages, az akkori lemez a Pyromania, és 1983-ban a Def Leppard egyáltalán nem volt annyira sikeres, vagy csak félig meddig, mint aztán 1987-től a Hysteria albummal és a róla kimásolt óriási sikerekkel az Animaltől a Pour Some Sugar on Me-ig. És akkor még egyszer, a Rock of Ages című film is pont erre az alapokra épül, nem csak a Def Leppard munkásságára, de a klasszikus rockra és a populáris rockra is. Ha valaki még mindig nem látta a filmet, Mindörökké rock, magyar címmel, nézze meg, nem fog csalódni. Bon Jovi Double Play most a Rock Lexikonban. Először is az 1989-es Living in Sin. Az akkori album a New Jersey és méltó követője volt ez a Slippery When Wet albumnak, ami a 80-as évek közepén jelenik meg, ez pedig már az évtized vége, és róla egy újabb number one amerikai siker, pont ez, a Living in Sin. Aztán a Bon Jovi 90-es évekbeli munkássága, ez a dal is az amerikai rockrádiók szerint a number one pozíciót érdemelte 1995-ben. Ez lesz a This Ain't a Love Song, és ez egyáltalán nem egy szerelmes dal. Bon Jovi Double Play most, Living in Sin és a This Ain't a Love Song.

A szuper nevek a szuper dallal. Először is a zöld, a bíbor és a fekete, akik előadják rendhagyó módon Deák Bill Gyula, Tunyogi Péter, Varga Miklós, Vikidál Gyula, és a zenekari kíséret nem kisebb, mint a P-mobil. A rocklexikonban egy igazi gyöngyszem, az exkluzív négyes és a hozzátartozó jól ismert örökzöld klasszikus láger. És még a Bon Jovi Double Play megelőzőleg, az a dal, amely 1989-ben amerikai listavezető volt, Living in Sin címmel, az akkori óriási sikerű nagylemez a New Jersey, és aztán egy másik munkásság, ez már a 90-es évek közepe, és a Bon Jovitól a This Ain't a Love Song. Szerelmes dal vagy sem, ettől még a repertoár legnagyobbjai közé tartozik. És a folytatás? Hát nem kisebb, mert hogy a Metallica a nevek között, és az 1996-os siker, ez is amerikai listavezető volt a rock rádiók szerint. A Metallica ügyeletes sikere 1996 nyarán az Until It Sleeps.

Rockmusicon. Klavancsek Krisztiánnal. 2 óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

rockballadák már pedig vannak méghozzá a legjobbak közül, is az egyik legjobb az 1985 nyári szupersláger Survivor és a The Search Is Over. Ők bármikor tudtak odaverős rockokat csinálni, meg is volt az eredménye, hiszen az Eye of the Tiger vagy a Burning Heart szupersláger lettek, de a Search Is Over egy teljesen más hangvételű és teljesen más stílusú dal, bár mondjuk a stílus szót féltve ejtem ki, mert ettől függetlenül ez is amerikai populáris rock és a 80-as évek közepe. És ha már a balladáknál tartunk, LGT miénk itt a tér. A koncert 1992-ben a Nyugati pályaudvaron, amely a mai napig a rajongóknak az egyik legemlékezetesebb, sokak szerint a Lokomotív GT sosem csinált sem jobb, sem nagyobb koncertet, mint valahogy a 90-es évek elején, akkor és ott. Az eredeti miénk itt a tér egyébként 1973-as, de minthogyha a 92-es élő változat még ennél is jobban szólna. És az 1996-os Metallica ügyeletes sláger még a mostani hármas blokk legelején, Until It Sleeps, ez is a number one amerikai rock felvételek közé tartozik a 90-es évek közepén. Klomoncse Krisztián vagyok, minden héten csak is a legjobbak a rock lexikonban, a beat rocktól a modern rockig, a populáris rocktól a klasszikus rockig, szombatról szombatra és a vasárnapi ismétlésben. Volt egyszer egy David Essex dal, amely a 70-es években Rock On címre hallgat, és akkori körülmények között egészen jól szól, de csak mérsékelt sikereket ért el. Az Ifjonsz 1989-ben az amerikai énekes Michael Damian úgy gondolta, hogy feldolgozza ezt a dalt, és az akkor oly divatos, populáris rock köntösbe öltözteti. Meg is lett az eredménye. 1989-ben a lista vezető dal az Amerikai Egyesült Államokban, és a feldolgozás tényleg jobb lett, mint az eredeti David Essex és a Rock On. Íme Michael Damian.

0: 103.9 Rock FM.
1: És a Rock Lexikonban annyit emlegettem az amerikai lista vezető felvételeket, hogy megint volt itt egy Steve Winwood és a Roll With It. Ha valakinek ismerős a név, Spencer Davis Group, és amikor még szinte alig ismerte valaki, még Magyarországon is járt a Spencer Davis Group az akkori rajongók óriási örömére és meglepetésére. Steve Winwood szóló karrieréről kevesebb szó esik a 80-as évek közepén és végén. Az angol férfi, aki úgy gondolta, elképesztő karriert csinál az Amerikai Egyesült Államokban ilyen és ehhez hasonló dalokkal. 1986-ban amerikai listavezető a Higher Love, két évvel később pedig az imént hallott Roll With It. Itt volt a V-motorok és a Boszorkányéi. Az album a Gyertyák 1982-ből, Herpai Sándor és Demjén Ferenc szerzeménye, és még Michael Damian a mostani hármas blokkban. 1989-ből egy újabb amerikai listavezető a Rock On. A dal eredeti előadója David Essex a 70-es évekből, és 89-ben Michael Damiannek pont ez volt a bemutatkozó dala. Ahogy mondani szokták, soha rosszabb kezdést. Ez itt a mai két órás Rock Lexikon vége, de egy nagy ágyút a végére is hagytam, a Matchbox 20 munkássága és a Band című dal 2000-ben 14 hétig vezette az amerikai rockrádiók slágerlistáját. Ezekben a hetekben, ha valakinek ismerős a Matchbox 20 név, igen, Rob Thomas volt a zenekarvezető és az énekes, aki aztán elcsábult Santana oldalára a Smooth című kislemez erejéig, és utána a Matchbox 20-nek hamarosan vége is lett. Rob Thomas pedig szólóban folytatta újabb és újabb egyéni sikerekkel. Klomoncsek Krisztián vagyok, a Rock Lexikon mai két óráját egy hét múlva egy újabb követi majd. Itt a Matchbox 20 és a Band. Köszönöm a mai figyelmet!

sikerek, legendás előadók, slágerlistás helyezések, évfordulók és történetek. A jövő héten folytatjuk. Műsorajánló. A rockzene gyászol, Deák B. Gyula a legenda távozott. De zenéi örökké velünk maradnak a Rock FM-en. A 103.9 Rock FM egy egész hétvégét szentel a blues királyának tiszteletére. Deák B. Gyula ikonikus lágerei. Csak a 103.9 Rock FM-en.

reggeltől vasárnap estig. Deák Dildula emlékhétvége a 103.9 Rock FM-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Nagyon szuper vasárnap délután. Hello mindenkinek, ez már a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Klamancsa Krisztiánnak köszönjük, a stúdióban pedig innentől Schubert Krisztián. Az elérhetőségeink pedig változatlanok. Az SMS Viber 20999-1039, az e-mail pedig info@rockradio.hu. Ezeken lehet zaklatni. Csak bátran. És akkor a next, Scorpions, Still Loving You. Time.

ez a 103.9 Rock FM. És folytatjuk a Deák Bélgyul a hétvégét. A mostani megemlékezések egyikében Hobó azt írt a Bélről, hogy a neki írt dalok fantasztikus humorú egyéniséghez illettek. És ez azért is érdekes, mert Bélről a legtöbb embernek elsősorban a hatalmas hangja és a blues jut eszébe, miközben a kollégái rendszeresen kiemelték a humorát. Belefajtatjuk most bűnön, börtönön, bánaton túl.

Du hast mich. Du hast mich.

0: közlekedés.
1: Megvan még a forgalmi rendváltozás a Budafoki úton, méghozzá kifelé, úgyhogy továbbra is figyeljünk. Aztán időszakos sávlezárás van a 10. kerületben a Fehér úton, valamint egy egyirányosítás és szakaszos sávlezárás nehezíti a forgalmat a Mester utcában. Legyünk óvatosak itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Dávid Gyula és a Rossz Vér, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát a következő órában is jön majd tőle több sláger is, viszont most zárjuk ezt a 60 percet. Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Aztán pici szünet, de ígérem, jövök vissza, és pont innen folytatjuk.

műsorajánló. A rockzene gyászol, Deák B. Gyula a legenda távozott. De zenéi örökké velünk maradnak a Rock FM-en. A 103.9 Rock FM egy egész hétvégét szentel a blues királyának tiszteletére. Deák B. Gyula ikonikus lágerei. Csak a 103.9 Rock FM-en.

péntek déltől vasárnap estig. Deák Dildula emlékhétvége a 103.9 Rock FM-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

15 óra után vagyunk, nem egészen 9 perccel. Ez a Rock hétvége, itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban Schubert Krisztián, és várok kb. Minden információt, segítséget, életjelet, hangulatjelentést. Írjunk, hogy telik a vasárnap. Az SMS Viber 20 999 103.9. Köszönöm szépen. Addig is The Who Are You?

0: 103.9. Rock FM. Rock FM.
1: Ülj le mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: valamit mondok.
1: Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez volt a Queen és a Somebody to Love itt a 103.9 Rock FM-en. It's not enough, ez pedig a kövi, aztán folytatjuk a Deák Végül a hétvégét is, és hoztam egy érdekes sztorit vele kapcsolatban. 3 órás koncert, semmi baja. 1 órás autogramosztás, elfáradt. Történt ugyanis, hogy a Papp László arénában 3 órát énekelt, és azt mondta, hogy nem érzett semmilyen fáradtságot. Utána viszont 1 órán keresztül autogramokat osztogatott, és na, akkor kezdett el fájni a lába. Mindjárt vele folytatjuk.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás az 5. kerületben a Petőfi téren, méghozzá az Erzsébet híd előtt, úgyhogy csak fokozott figyelemmel közlekedjünk. Aztán forgalmi rendváltozás van a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren is, valamint egy sávlezárás nehezíti a haladást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján. Figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt Gary Moore és a Friday on my mind itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még egy Satisfaction így az óra végére a Rolling Stones-tól, aztán némi promó, pici szünet, és innen folytatjuk, megfolytatjuk a Deák Vigyul a hétvégét is. A következő óra startolója ő lesz a zöld, a bíbor és a fekete. Ezt is hozom majd.

műsorajánló. A rockzene gyászol, Deák B. Gyula a legenda távozott. De zenéi örökké velünk maradnak a Rock FM-en. A 103.9 Rock FM egy egész hétvégét szentel a blues királyának tiszteletére.

reggeltől vasárnap estig. Deák Dildula emlékhétvége a 103.9 Rock FM-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: Matics Béla, Bencsik Samu, Cserháti Pityesz, s a többi magyar, aki elszállt, legyen neki könnyű a föld.
1: Rock FM, Rock FM, Rock FM, Rock FM.

kezdtünk egy újabb zenei órát. 16 óra után vagyunk, nem egészen 11 perccel, ami azt jelenti, hogy 4-5 előtt 4 perccel. Ez továbbra is a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. És hát folytatjuk a Deák Bégyul a hétvégét is, jönnek majd még trackek tőle. Na meg jöhetnek az infók, üzenetek is. Bármi van, az SMS és Viber 20999 103.9. És aki várja őket, én vagyok, Schubert Krisztián. Hello mindenkinek. Sweet Home Alabama, ezzel megyünk most tovább, aztán a külvárosban születtem. Ezekkel folytatjuk itt a rockon.

Ez a 103.9 Rock FM. És a kövi előtt névnapozzunk egyet. Ma Adalbert névnap van, úgyhogy srácok, megy a pacsi. Na meg Isten jelentesse még mindenki mást is, aki ma ünnepel, vagy esetleg valamiért ma tartja. Már pörög is nekik a Next Aerosmith Crying. Most itt a Rockon.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék

0: közlekedés.
1: Van egy-két lezárás a városban, például a 6. kerületben a Városligeti fasorban. Aztán hasonló még a helyzet a 11. kerületben az Albert utcában és a 13. kerületben a Petnerházi utcában is. Mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

A 103.9 Rock FM egy egész hétvégét szentel a blues királyának tiszteletére. Deák Bédula ikonikus lágerei, csak a 103.9 Rock FM-en.

Dergvégyola és a Nesszeres engem, itt a 103.9 Rock FM-en. Baldwin White, ez pedig az óra vége, ugyanis hamarosan zárjuk ezt a 60 percet is, aztán egy némi szünet, némi promóval, majd jövök vissza és innen folytatjuk. Na meg megkezdjük a mai délután utolsó 60 percét, de továbbra is ilyen remek dalokkal, úgyhogy tessék.

műsorajánló. A rockzene gyászol, Deák B. Gyula a legenda távozott. De zenéi örökké velünk maradnak a Rock FM-en. A 103.9 Rock FM egy egész hétvégét szentel a blues királyának tisztelt.

déltől vasárnap estig. Deák Dildula emlékhétvége a 103.9 Rock FM-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

17 óra után vagyunk 8 perccel, és hát megkezdtük a mai délután utolsó óráját, viszont nem a rock hétvége, és nem a Deák Végül a hétvége utolsó órája ez. Jönnek majd még dalok tőle, ugyanis Deák Végül a hétvége van. Rá emlékezünk, hála mindenkinek a stúdióban, Suhert Krisztián, 20 999 1039, ezen pedig elérhet.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez a 103.9 Rock FM. És ha már Deák B. Gyula hétvég, akkor jöjjön egy újabb track tőle, kéne egy üveg bor, ami igazából egy keserédes, önironikus kívánságlista. Mindenféle dolgot felsorolni kéne neki. Bor, nő, gyógyszer, ápoló, autó, bank. De a visszatérő nagy kívánsága valójában az az, hogy legyen egy színpad, ahol elmondhatja, mi fáj neki, és ahol tényleg meghallgatják.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy lezárás a 20. kerületben a Vágóhíd utcában, úgyhogy mindenképpen kerüljünk. Aztán útszűkület nehezíti a haladást a 7. kerületben a Dohány utca, Nyár utca kereszteződésében, és van egy lezárás a 16. kerületben a Mészáros József utcában is. Itt is érdemes lehet kerülni.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Kenny Loggins és a Footloose itt a 103.9 Rock FM-en. The Heat is on, ez pedig a délután és az óra vége is, majd némi promó, aztán megkezdjük a vasárnap estét. Viszont folytatjuk a rock hétvégét, úgyhogy aki tehető maradjon.

műsorajánló. A rockzene gyászol, Deák B. Gyula a legenda távozott. De zenéi örökké velünk maradnak a Rock FM-en. A 103.9 Rock FM egy egész hétvégét szentel a blues királyának tiszteletére.

reggeltől vasárnap estig. Deák Dindula emlékhétvége a 103.9 Rock FM-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

Romár. Soha már. Igen. Asszonyod alszik, de a szíved nem nyugod.

vasárnap estét. 18 óra után vagyunk 12 perccel, azaz 3 perccel. Ez mindig a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Velem Schubert Krisztiánnal, a legjobb rock dalokkal, na meg a Deák Gyula a hétvégével. Úgyhogy mindjárt jön majd tőle egy újabb track. Méghozzá a Kopasz Kutya, a Hobo Blues Band-del együtt. De most Sweet Fox on the Run. Na meg ha lenne info, 20 999 103.9.

Ez a 103.9 Rock FM. Aerosmith Ragdoll, lesz pedig a kövi, de előtte gyorsan nézem, hogy milyen időt ígérnek nekünk a jövő hétre. Ha minden igaz, egész héten többnyire napos időre van kilátás, kivéve csütörtökön, a csúcsok pedig 20 és 24 fok között alakulnak majd. Számottevő csapadék eddig úgy néz ki, hogy nem lesz. Meglátjuk, viszont a legjobbakban.

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás a második kerületben a Pasaréti úton, és hasonló a helyzet a Dipró utcában is, úgyhogy legyünk figyelmesek. Aztán van egy lezárás a 18. kerületben a Nap utcában, úgyhogy érdemes lehet kerülni, és szintén érdemes lehet kerülni az első kerületben a Döbrentei téren, valamint az Attila úton. Itt is korlátozások vannak.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

lesz belőle bőven a következő órában is. Scorpions, Big City Nights, ezzel viszont zárjuk most ezt a 60 percet, és rögtön utána meg is kezdjük majd a mai utolsót, ami a rock hétvégét illeti. De ne felejtsük, hogy 20 órától Ranga Night. Jaja!

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

megkezdtük a mai Rockhét vége utolsó óráját. Hála mindenkinek, továbbra is nagyon szuper vasárnap estét, 19 óra után vagyunk 10 perccel, ez mindig a Rockhét vége, és folytatjuk a Deák V. Gyula hétvégét is, megállás valamint megszakítás nélkül. Mindjárt jön a Pink Floyd, valamint a Money, viszont előtte itt a Rainbow és a Sinsu.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt Tina Turner-től a Proud Mary, itt a 103.9 Rock FM-en. És akkor folytassuk a Deák Végül a hétvégét, jön tőle a Mint Halálig holnap, ami tele van olyan sorokkal, amelyek korábbi magyar dalokra, rockhimnuszokra és korszakos jelszavakra utalnak. Például előkerül a Bíborban születtem, a Zöld csillag, a Rózsa, a Szájfel szabadmadár, illetve az Elszállt egy hajó a szélben is. Mutatom.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: közlekedés.
1: Van egy lezárás a 11. kerületben a Karinthy-Frigyes úton a Móricz-Zsigmond körtér felé, úgyhogy csak óvatosan. Aztán időszakos és szakaszos sávlezáráson a Balatoni úton, úgyhogy itt is figyeljünk, és van egy félpályás lezárás a 17. kerületben a 17. utcában. Vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Ez már a Rock the Night, itt a 103.9 Rock FM-en. Nagyon szuper vasárnap estét, hello mindenkinek, a stúdióban Suvet Krisztián, és folytatjuk a Deák Bél Gyula hétvégét. Még 4 óra, és jönnek majd még Deák Bél Gyula slágerei. De most Spin Doctors, Two Princess, ez a Next, közben pedig a lenne infónk, tudjuk.

0: Ez volt a Whatever You Want, itt a 103.9 Rock FM-en. És akkor jön egy újabb Hobo Blues band, ha már Deák Bégyul a hétvége. 3.20-as blues. A sztori nagyon egyszerű. Hajnali 3:20, nincs alvás, ül az ember az ágy szélén, és a blues konkrétan nem hagyja aludni. Na ez jön most.
1: Deák Bégyul a emlék hétvége a 103.9 Rock FM-en.

0: közlekedés.
1: Megvan még a forgalmi rendváltozás a Budafoki úton, méghozzá kifelé, úgyhogy továbbra is figyeljünk. Aztán időszakos sávlezárás van a 10. kerületben a Fehér úton, valamint egy egyirányosítás és szakaszos sávlezárás nehezíti a forgalmat a Mester utcában. Legyünk óvatosak itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

az Ozzy Osbourne és a Mama I'm Coming Home itt a 103.9 Rock FM-en. És hát az picit még odébb van, igaz óra vége. Boston, More Than a Feeling, mint az óra vége klasszikus. Aztán folytatjuk, ugyanis még csak 21 óra lesz. Fiatal még az este.

21 óra után vagyunk 9 perccel. Pörög tovább a vasárnap este. Ez mindig a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. És hát vagyatjuk a Deák Végül a hétvégét is. Hála mindenkinek, a stúdióban Schubert Krisztián. 20999 1039. Ez pedig az SMS és Viber. De jöhet minden e-mailen is, info@rockradio.hu. Köszönöm szépen. És akkor nem haragszom senkire mindjárt, viszont még előtte itt a Turbo Lover.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez volt az AC/DC és a Back in Black itt a 103.9 Rock FM-en. És akkor jön egy újabb Deágvél Gyula dal, méghozzá 93-ból, Bűnön, börtönön, bánaton túl. Persze ez csak elképzelés, ugyanis Bill nem volt börtönben, semmi sem utal erre. A dal inkább annak a története, hogy egy állami gondozott fiatal a bűnözésbe keveredik, és ennek okán börtönbe kerül, de semmiképpen sem önéletrajz. Ezzel folytatjuk most itt a rockon.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás az 5. kerületben a Petőfi téren, méghozzá az Erzsébet híd előtt, úgyhogy csak fokozott figyelemmel közlekedjünk. Aztán forgalmi rendváltozás van a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren is, valamint egy sávlezárás nehezíti a haladást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján. Figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Survivor és az Eye of the Tiger itt a 103.9 Rock FM-en. És hát fél táv, úgyhogy zárjuk gyorsan ezt az órát is. Cats in the Cradle, aztán még ugyanennyi vissza van a mai Rock the Night-val. Szemezgetve a kövi órából jön majd többek között a Queen, nyilván a Dávé Gyula és a Whitesnake is. Én maradnék.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

22 óra után vagyunk 11 perccel. Hello mindenkinek! Vörök tovább a mai Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. Lesznek még Deák B. Gyula dalok is, na meg mások is. Például a Get the Funk Out, amit már indítottam is. Hello mindenkinek a stúdióban, még Schubert Krisztián. Egészen éjfélig itt vagyok és várom az infokat, üzeneteket. Bármi van, 20 999 103.9.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

Ez volt a Whitesnake és a Fool for Your Love-in itt a 103.9 Rock FM-en. Homo Blues Band kopasz kutya, ez pedig a kövi, ha már Deák Bélgyul a hétvége, de előtte a szokásos kis kitekintésünk. Gyorsan nézzük, hogy milyen időt jósolnak nekünk a jövő hétre. Ha minden igaz, többnyire napos lesz az ég felettünk, csak csütörtökön lesz némi felhő, a csúcsok pedig 20 és 24 fok között alakulnak majd, számottevő csapadékot pedig nem ígérnek. Legalábbis egyelőre ez így néz ki. Meglátjuk.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

Take It On The Run, itt a 103.9 Rock FM-en. God Gave Rock and Roll To You, a Kiss-től, lesz pedig a kövi, viszont előtte ne felejtsük el, hogy van egy weblapunk www.rockradio.hu, ahol online is lehet hallgatni minket, plusz rengeteg érdekes cikk között lehet szemezgetni, úgyhogy szerintem érdemes kattintani.

Ez volt Alice Cooper és a Poison, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát lassan túl egy újabb zenei órán, még én a Faith No More, valamint az Epic, ez még befér, aztán meg is kezdjük a mai Rangdanate utolsó 60 percét, na meg a Deák Gyula hétvége utolsó óráját így egyben. Aki teheti, maradjon.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Ez volt a Last for Life, itt a 103.9 Rock FM-en. 23 óra után 9 perccel, ezek mindig a Rock the Night, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát nem csak az utolsó órában vagyunk benne, hanem a Deák Vég Gyula hétvége utolsó órájában is. Hello mindenkinek, a stúdióban Suhajt Krisztián. És hát akkor pörögje még a vasárnap, Get It On, aztán jön majd a Killing in the Name is.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt az Aerosmith és a Janis Gatogan itt a 103.9 Rock FM-en. És most jöjjön egy kis országút blues a Hobo Blues Bandtől, meg mellé egy gyors promó jövő héten is Rock Lexikon, szombaton délután 6-tól este 8-ig, vasárnap pedig déltől egészen délután 2-ig. Jön majd Klamancse Krisztián rengeteg infót hoz, és persze pörgeti a jobbnál jobb rock dalokat, úgyhogy érdemes lesz majd akkor is ránk fülelni. Na meg addig is, ahogy ígértem, országút blues, aztán te is jársz néha tilosban.

legjobb zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez a 103.9 Rock FM. És hát közel itt a műsor vége, úgyhogy hozom is a hajrát. The Final Countdown, It's My Life, Girls, Girls, Girls. Ezek még biztosan beférnek, de még egy Drágvér Gyula track, így a hajrára. Kéne egy üvegbor. Ezt azon most itt rakom.

Ez volt a Europe és a The Final Countdown itt a 103.9 Rock FM-en. És hát akkor a záróakkord, ugyanis ennyi volt már a Rock the Night, és egyben zárjuk a Deák Bégyula hétvégét is. Én nagyon...

0: 99. Rock FM.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.